0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Ez a Super DJ. Give me love.

0: Sziasztok szuperek, DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, neked zenélünk.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk, Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

Harold Noida.

Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Super DJ Rádió. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track. Kattanj ránk!

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that sometimes your nightmare

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

shattered parts. Be conscious.

0: ez a Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

hello, hello, sziasztok! Sok szeretettel és tisztelettel üdvözlök minden kedves Super DJ rádió hallgatót. 2026. május 3-át írjuk. És egy gyönyörű szép időre ébetettünk, kedves hallgatók. És bizony-bizony, ez egy fontos nap, hiszen ugye ünnepelhetjük a kedves édesanyákat, nagymamákat és dédiket. És persze itt van DJ Csabi és a zenei kavalkád. Minden vasárnap 10 órától a Super DJ Rádion. Köszöntök még egyszer mindenkit, és persze mindenkinek jó szórakozást kívánok. És szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a tegnapi napért kedves kollégáimnak és kedves hallgatóknak. Velünk tartottatok, fantasztikus nap volt, köszönjük szépen mindenkinek, egy nagy pacsi. Legfontosabb Arany Viber számunk pedig 2036 7045 95 995. Honlapunk címe továbbra is változatlan, www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi. Lehetek vagyunk földön, vízen, levegőben és végtelen alattjáróban is.

akkor engedjétek meg nekem, kedves hallgatók, hogy a következő dallal köszöntsem az édesanyákat, nagymamákat és dédiket. Boldog-boldog anyák napját kívánunk nektek a Super DJ Rádió stábja nevében is.

ő pedig nem volt más, mint Cheesy és a Mama anyáknapi dalla. Még egyszer nagyon-nagyon boldog anyáknapját kívánunk minden kedves édesanyának, nagymamának és dédinek. Welcome to Central Bay. Következőben pedig DJ Antonio, Timati közöse, a Welcome to Saint-Tropez. Indítjuk be ezt a napot, kedves hallgatók. Mindenkinek persze kitartást kívánok a melóban, hogyha éppen szolgálatban vagytok. Fresh, gotta stay fly, get the jet, I gotta stay. És a fürdéssel is.

akkor nézzünk gyorsan egy kis Viber-t is, hiszen már lassan-lassan beúszok a Viber-re, gyerekek. Itt van velünk kedves Isa István Erdő Szentgyörgyből. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek Istikém. Szuper emlékek ébresztése, felidézése jön az ember. Embere ezek a dalok hallatán, köszi szépen. Nagyon szívesen, kedves Istikém. Elolvastam, hogy éjfélkor írtál, jól van, mi nekem is fel kell ébredni. Azt hitt nekünk, kedves Isti, gyönyörű vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Csabi Erdőből, Erdő Szentgyörgyből. Az Isa család már vár téged, lehetnek a szuper muzsikák, csodás napot mindenkinek, boldog anyukák napját. Köszönjük szépen, kedves Istikém, a nagy piros szívet is, érezzétek jól magatokat.

kedves hallgatók, én is hirtelen ébredtem fel. De kicsit mellé nyúlok, néha nézzétek el nekem.

0: farmerünket és Budai Zoli is Nagykátáról. Hello, hello, Zolikám, üdvözöllek titeket is, egy nagy pacsi nektek. Üdv Csabi újra itt, Nagykáta jelenkezik. Pacsi neked, üdv Zoli. Köszönöm szépen, Zolikám. Következőben, kedves hallgatók, akinek volt egy ilyen autója, szerintem abban sok-sok emlék fog frissülni, de figyelj csak!
1: Welcome to Saint-Tropez. Ladies and gentlemen, this is Roman Tremusin.
0: Bizony-bizony, ők nem más, mint az Exotic. És az a bizonyos jó kis temperamentum a Strabant, ami mindenhonnan kiment, ugye?

kis pofa, hogy füstölt, ugye? Na, de jó is volt. Van minket kedves Tóth Tibor is, hello, hello, Tibikém, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekünk kedves Tibi, Üsz Csabi, Super DJ Rádió kis családjának. Kívánok minden anyukának boldog anyák napját és szép vasárnapot. Hölgyeknek puszi az uraknak, pacsi. Köszönjük Tibikém, neked is viszont. És köszi, hogy itt vagy. Töfögünk tovább a Trabanttal, gyerekek.

és ismételten vibe-ezett, itt van valinkedes Tari Anikó. Szia, szia Anikó, üdvözöllek titeket is sok-sok szerethettel. Azt hitte nekünk kedves Anikó, szia Csabi, szép napot neked, köszi. Nagyon szívesen kedves Anikó.

És itt van velünk kedves Mazsi is, hát szia-szia Mazsi, neked is jó reggelt kívánok, szép napot és szuper adást kívánok neked Csabi, köszönöm szépen! Én is köszönöm, hogy itt vagy, nagyon érez jól magad, szuper jó is mondhatnám! Kedves hallgatók, a következő dallal emlékezni fogunk egy fiatalemberre, aki sajnos már nincsen közöttünk, de remek dalokat hozott réte, szegényt egy kicsit túlhajszolták, ő pedig nem más, mint Avicii is a Wake Me Up. Nagyon-nagyon szeretem ezt a zenéjét, és szerintem nem véletlenül. He threw the

0: Csabi.
1: És ismételtem Vibe-ezet, itt van valami kedves Rezinger Misi. Hello, Misikém, sziasztok, üdvözletem nektek is. Szia DJ Csabi, érdeklődnék, mi a mai zenei tervet, üdv mindenkinek, anyukáéknak is. Hát kedves Misikém, nekem sosi is tervem, ha csak nem készített műsorra érkezek általában. Sose így van, 98%-ban. Tudod, ahogy régen diszkóba úszunk az árral. Nagy pacsi, köszönjük, hogy itt vagy velünk.

És ismételtem Viberőzel, itt van velünk egy Strong Ricsi Brooklyn királyunk is. Hello, hello, Ricsikém, szevasz! Szia, Csabi, szép napot mindenkinek, Pér jelen, köszönjük szépen neked, nagy pacsi! Hajrá, Pér!

folytatásban mi maradunk egy kicsit a hagymapucoló zenéknél, ha éppen még ott tartotok, bár nem hiszem, szerintem mindenki már javában benne van a főzésbe, csattondok a fakanalak, ugye? Kedik hozzánk Kesztyű Shrane. Egy kicsit segítetek, így David Guetta is, na figyelj csak!

ő pedig már fantasztikus Francie, és a Flames of Love ezúttal egy 2022-es remixben. Hát ez is nagy zene, az tuti. Hiszen tudjátok, a Super DJ Radio előszó slágereket játszunk nektek a nap 24 órájában. És itt van velünk kedves Jóci is, hát hello, hello Jóci, sziasztok, azt hitte nekem, szia nagy uram, sziasztok szuperek, boldog anyák napját ide jelen, bográcsos kakas pörkölt el, úgy gyerekek, az nagyon finom, ünneplünk, kérem az anyukáknak, az Ákos, nem kell más igaz színű zenét, kellemes szétnapot mindenkinek, megnézem kérdéseket, kedves Jócikám, és finom, finom legyen.

és újabb Viber üzenet kedves Micsitől. Azt hitte nekem DJ Disco nagyon bejön, tudod, anno mi voltunk utolsók, akiket kidobtak. Ők a DJ-ket, ugye kedves Micsikém, hiszen a végsőkig ki kellett tartani. Hát bizony nem egy-két órát zenéltünk. Már elkezdtük 9-kor, aztán küldtük neki 4-ig.

és ismételten Vibe üzenet. Itt van a linketes Pálinkás András is. Hát szia-szia Andiskám, üdvözöllek titeket is. Azt írja nekünk kedves András, sziasztok, szuperek, kellemes vasárnapi időtöltést kívánok minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak és lemezlovasnak, és sok-sok boldog anyáknapját kívánok az összes édesanyáknak, nagyon szépen köszönjük kedves András. Itt szeretnék kérni egy zenét, mert ugyanis ma ünneplik a 23. házassági évfordulójukat. Andiskám, nagyon-nagyon gratulálunk nektek a stáb nevében is, és sok-sok boldog eltöltött órát kívánok még nektek. Persze évet is, ugye? Következő dal szóljon nektek is majd akkor. Kedves Jóci kérésére majd. Ő pedig nem lesz más. Kovács Ákos. És nem kell más, vigasz. De is tudjátok. De ne kovalkádban minden zene nektek szól, minden zene. Persze egész nap, hiszen 13 órától megékezik hozzád DJ Simon, 15 órától DJ Surci, 18-tól Zsolti, 20-tól pedig Live Man, úgyhogy ismételten tele napunk.

hát reméljük, kedves hallgatók, azért annyira nem tombol majd a nyár, nem lesz olyan 50 fok, hú, de nem szeressem. Kedves Joci, pedig azt hittem, nagyon köszönünk mindent is. Jocikám, nagyon szívesen.

is ismételtem, Viber, itt van belinkedes Claudi Csenko, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt írta nekem, szia, szeretnénk kéne egy számot a legjobb anyák, de még annál is csodásabb nagymamáknak, Moncsinak, Vajkócra üzenem, hogy szeretjük és hiányzik is, köszi. Kedves Claudi, akkor szóljon nektek. Egy vidám dal. Garcia, se te que quiero latina. És persze azt kívánom, mindenkinek legyen vidám napja, teljen szuperül. És persze finom legyen, ne feledjétek el a táncolás közben megfűszerezni az ételt. Hát csapjunk bele, szuper.

Latina. Itt van velünk Eteg László is. Hello, hello, Latikám. Sziasztok, üdvözöllek titeket is. Sziasztok, király a műsor, rotyog a bogrács. Jöhet a 150 BPM, üdv mindenkinek. Kaptam kettő képet is. Kedves Lászlót, nagyon jó néz ki. Jó étvágyat hozzá, hogy elkészül. Műsorvezetőnek meg ugye folyik a nyála ilyenkor. Nem baj, ne kimélyétek.

is ismételtem Vibe-ezet, itt van velünk kedves Zorcsink is. Hello, hello Zorcsikám, nagy pusszoncs neked. Szia Csabink jelléti aláírva. Csora szét napot mindenkinek, puszi neked is a családnak. Viszont kívánom neked is, kedves Zorcsikám. Mi pedig megyünk tovább, hogy mivel is.

és ismételten Vibe jözött, itt van velünk kedves Dóth Judit is, hát hello, hello Juditkám, sziasztok, üdvözöllek benneteket! Azt írta nekünk kedves Judit, hello, szuperek, szia Csabi, drága férjecskémnek, köszönöm a számot, szuper vasárnapot mindenkinek, ezért lesz Nokedli is, kaptam egy képet ott is a bográcsosról, jó is az a finom Nokedli, kedves Juditkám, érezzétek jól magatokat! Yeah.

0: Now let's stop.
1: Okay, let's do it.
2: Kicsi újabb Viber üzenet, kedves is a családtól, kedved Digi Csabi. Az emlékek beindultak a szuper dallamok hallatán. Köszönöm szépen, Istikém!

És ismételten Viber üzenet, itt van a linketes Tóth Mátyás. Hello, hello, Montyikám. Sziasztok, üdvözlődöm benneteket. Ott is egy bográcsos van, úgy látom. A képen, köszönöm szépen a képet. Nekem most van május 1, üdvözöllek benneteket. Ez egy igazi szájberagasztós körömpöli lesz, hogyha kész lesz. Az igen kedves Mátyás, jó étvágyat kívánok hozzá. És finom-finom legyen. Ne felejtsd el megkavarni, fűszerezni. Megadjuk hozzá jó zenéket itt a Super DJ Rádión. Realizing we are wealthy, living here on this earth. Enjoy what it's worth. Anger,

is ismételten Vibe üzenet, itt van a linketes Herceg László, hello, hello, Lacikám ismételten. Küldök neked egy tányérra, hogy csak nyisd ki az ablakot, küld fény, most nyitom, Lacikám, köszönöm. To tell things that made him well.

az öreg Captain Howell Project után pedig megyünk tovább újabb nagy csapattal. Őket úgy hívják 24/7. So we are the world. Na gyere világ, gyere! Tudjátok, az internetes rádió nagy előnye, hogy a világ összes pontján lehet hallgatni. Egy jó internet kell hozzá, meg egy fantasztikus boot hangfal, és már is ezen lehet szól. A Super DJ Rádió, akkor szóljon mindenkinek! Mindenhez is, mindenhova is.

0: Super DJ Rádió. Útközben is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.
1: És persze kedves hallgatók, akik úton vannak, nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben.

ismételten Viber üzenet, hú gyerekek, de sokan vagytok, igyekszek, pici türelmet kérek szépen. Itt van velünk kedves Kovács és Szatmárika is, Tipcsi, hello. Szia Csabi, csodás napot mindenkinek, Tipcsinek szeretném kérni a kicsit vadalányt, ő most ottól hallgat téged, én pedig Ausztriában, millió puszi nektek Erika és Tipcsi, nagyon szuper zenéket nyomasz Csabi, köszönöm szépen nektek! És persze nagy pacsőrelés nektek, az a kicsit vadalány te lennél Erika? Na mindjárt megnézzük azt a kis vad csajcit. Akit az Álmok Futók 1996-ban énekelt.

ismételten Viber üzenet, itt van velünk, kedves Pelle Sándor is megtisztel füleivel. Hello, hello, Sanyikám, sziasztok! Szia, Csabi várkapitányom! Köszi, Isten éltesse az édesanyákat ennek örömére. Le tudnád pörgetni a Fildőt 2003-at, Csabi vezér, kellemes vasárnapot, ezer köszönet. Ne nézem, kedves Sanyikám, és érezd jól magad, köszönöm szépen, egy nagy pacsi neked.

És kedves hallgatók, itt van velünk kedves Csányi János. Hát egy egész regényt írt ide nekem, egy nagy levegőt kell vennem ehhez az üzenethez. Azt hisz nekem, szia Csobi, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, boldog anyák napját kívánok minden anyukának, nagymamának. Jó a műsor, csak így tovább, köszönjük, hogy vagytok nekünk. Kislányom a versenyzik Bácsalmáson, a Lakner Lovárdá lihógratásban. Sok sikert kívánok neki is, a drágám képviseli. Rita, neki is köszönöm szépen a segítséget, szeretlek titeket. Én sajnos kiragadtam, Tingen él, de elmegyek, megnézem a repülőgép veterán autó múzeumot. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, finom kacsikhoz. Vigyázzatok magatokra, puszi pacsi mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves János. Sok szívet is, vigyázz magadra. Folytatában jön Field, 2003, csapatában pedig Green Bees.

Itt van velünk kedves Ichi Solaro, hello hello Ichi Game, sziasztok, nagypacsi Hudinak is, szia Csabi, Hudák család jelen, tegnap amit kértem számot, Konz Zsuzsa mama kérlek, le tudnám játszani, üzeném az összes édesanyának és nagymamának, köszönöm egy nagy pusztan, és neked megnézem Ichi Game kérésedet, vigyázzatok magatokra, és köszi, hogy itt vagytok ti is.

ez a zene pedig szóljon kedves Pelle Sándor kérésére. Van velünk kedves Encsike is, szia-szia Encsike, üdvözöllek titeket is! Szia kedves DJ Csabi, sziasztok, szuperek! Encsike jelenléti, Pipa gyönyörű, szép napot kívánok mindenkinek, és kellemezzen a hallgatás, neked pedig jó adást! Üdv minden kedves SDL hallgatónak, pusztjuk-e Encsike, köszönjük szépen Encsike, neked is hasonló jókat kívánok!

0: SuperDJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: És ismételten Viber üzenet, itt van a linkedes Kollár Gabi, szia, szia Gabikám, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, jelenkezem szabad szállásról, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, köszönjük szépen kedves Gabikám. Érezd jó magad, nagyon-nagyon nagy pacsi neked. És hajrá szabad szállás.

ismételten Vibe üzenet, itt van velünket és Mátyás is. Hello, Mátyás, sziasztok! Azt hiszem nekem, szia Csabi! Először is minden anyukának boldogat, puszi nekik, ők nekik pedig szeretnék egy számot. A Nightfist, The Ghost Lover. Ha lehetne a Vajkóci bandának, meg Stefánnak Skóciába, köszi előre is. Megnézem kedves Mátyás kérdésedet. Persze érezzétek jó magatok, egy nagy pacsi nektek.

persze, kedves hallgatóbig, az öreg DJ Bubu, ahogy hívtam annak idején, mindig nyomja ezerrel. Itt van velünk kedves Béni is, hello Béni, sziasztok! Szia Kavalkád király! Köszönöm! Mi nem kérünk számot, mert úgy jó a műsor, ahogy van, csak tiszteletünket szeretnénk tenni Panka Béni Győrből. Köszönjük szépen nektek! És köszönöm szépen, hogy így vagytok, nagy pacsi Győrbe! Hajrá Győr! Mi megyünk tovább, Melody MC. Jó kis zene lesz.

minden részéről. Ugyanaz a funky DJ nyomta, mint 25 évvel ezelőtt. Iszottak a falak, nagyon durva volt ennyi öreg emberrel szórakozni. Köszönjük szépen, kedves Szacsi, ott is fő, úgy látom valami leves pöszörög. Jó étvágyat kívánok hozzá, ha elkészül. Sírtam én, nekem kaptam egy pár képet, kacsa megy a kemencébe, mi baj lehet? Hát semmi, kedves Szacsikám, eztek egy jót!

És ismételten Viber üzenet, kedves Mónikától, ő is itt van velünk. Szia, szia Mónika, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, kellemes vasárnapot mindenkinek, boldog anyák napját minden édesanyának. Köszönöm lányomnak, Klaudiának az anyáknapi köszöntést. Nagy öröm anyának lenni, de még nagyobb öröm Nagyiának lenni.

Tündöri unokának, Olivernek és Lindának szeretnék kérni egy zenét a Republiktól, méghozzá nem mástól, adj erőt és időt. Megnézem, kedves Mónika, kérésedet. Szerintem hamarosan érkezni fog. Kedves hallgatók, akinek nem tudom teljesíteni a kívánságát, elnézést kérem, nekem sincs meg minden zene, de nem kívánság műsorra szoktam készülni. Akkor ezen a fantasztikus cipő. És a Republik együttes, adj erőt és adj időt.

is ismételten Vibe üzenet. Itt van velünk kedves Stefán is. Hello, hello, Stefán, sziasztok, Csumi Csabesz, úgy minden szuper hallgatónak. Természetesen a Vajkóczi kemény magot innen a borús Skotlandiából. Boldog anyák napját minden anyukának. Szeretnék írni is egy zenét Gigi-től, a Lamotto Zsúrt. Megnézem kedves Stefán kérésedet. Kicsit türelmet kérek szépen. Érezd jól magad, a nagy pacsi, hogy itt vagy velünk. Mi meg megyünk tovább, kedves hallgatók. Solid Bass és a Ticket to Fly.

remélem, kedves hallgatók, hogy mindenhol ördögének azok a finom-finom vasárnapi ételek, és a melóba is jobban telik az idő a Super DJ Rádióval. Itt van velünk kedves Deniszta is. Szia, szia Deniszta, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, egy számot szeretnék küldeni elsősorban mamimnak és minden édesanyának. Üdv és puszi neked a szuper műsorét, és persze a Vajkóczi Kemény Magnak. Köszönöm szépen, kedves Deniszta. Akkor szerintem a következő zene akkor majd szóljon nektek is, kedves Stefán kérésére. Az öreg Gigi érkezik majd hozzánk nem sokára, a Solid Base után.

Akkor jön az öreg Gigi, Gigi de Agustino, se l'amo toujours. És itt van velünk ez Szabó Boglárka, és szia-szia Boglárka, üdvözöllek titeket, és szia Csabi! Nagyon boldog anyáknapját mindenkinek szeretném kérni anyukámnak, Kovaszki és a Vegától a Fehér Holót. Köszönettel Szabó család, megnézem kedves Bogi kéréseret, érezzétek jól magatokat, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk!

ismételten Viber üzenet. Kedves mozsitó, folyamatosan kapom a táncoló gifeket. Remélem mozsikán most nem dolgozol, és valójában táncolsz, vagy egy jót főzöl éppen.

folytatásban pedig szintén egy kérés kedve Szabó Boglárkától. Ő pedig nem messze, más Kovalszki és a Vega. Kicsit besegít neki Horváth Tamás is persze. Jön az a bizonyos fehér holló. Úgy szoktuk mondani, hogy egy fehér holló kell mindenhez, ugye?

is ismételten Viberen, itt van minket a Zsigói Sándor is. Hello, hello, Sanyikám, nagy pacsi nektek. Azt hitte nekem, szia, Csabi Dóc, jelen végeztem a fűkaszállással. Elég is fos, Isten értesse, a Timiket szeretnék kéne tejfölös hajú barátunktól egy számot. Rábíznám, melyik az. Boldog anyádnapját kívánok. Köszönöm szépen, kedves Sándor, meg a sok piros szívet is. Na most már pihenj, élvezd a zenét. A következő számunk, kedves hallgatók, egy nagy kedvencem lesz. Az előadó Earth in the Fire, ez a bizonyos szeptember.

is itt van velünk, ami kedves drága, a kaszop Timink is. Úgy látom, felébredtél, Timike. Szia, szia. Szia, drága Csabi, itt vagyok már. Köszönöm szépen, érezd jó magad.

akkor kedves hallgatók, itt 11 óra 27 perc táján ékedik hozzánk tejfölös hajú barátunk, ahogy Zsigói Sándor is kérte. Ugyanis elszámhatjuk ki, ugye? És kedves Budai Zoli újabb kérdése, Csabi bátor korom kérni. Szeretne kérni egy zenét, sajnos Zolikám, nekem ez a zene nincsen meg. Lehet szóljon neked a Scooter.

és ismételten Viber üzenet, itt van velünk ez a Stovász Karcsi. Hello, hello, Kareszkám, sziasztok, üdvözöllek benneteket, hello, Csabi király, hello, szuperek, Soroksár is jelenkezik. Reggel óta itt vagyok, csak most van időm írni. Köszönöm szépen, hogy időszakítottál az írásra, Karesz. Érezd jól magad, nagyon-nagyon jól. Tudjátok, egy szkúter soha nem elég. Ékezik Tippy Trumpet. És szkúter közöse. Fortis Abitoréve. Egy kicsit erősebb BPM-ek.

Kedves hallgatók, tessék vigyázni a hangerővel, ne ugorjon a membrán. Meg lehet tesztelni a hangszórókat is, persze. Na figyelj!

És ismételtem Vibe üzenet kedves Claudi-tól. Szeretnék én még egy számot. Emergency House-tól dübörög a ház. Küldeném így a távolból minden vajkót. Én akár kedves Claudi pont jókor jött ez a kérés, hiszen ide illik a Scooter utánhoz. És persze tutira megvan nekem. Az Emergency House-t is nagyon-nagyon szeretem. Akkor dübörögjön a ház tovább. Leves meg, hagyd forjon gyerekek, hagyd rotyogjon a bográcsos. Minden is klappoljon nektek!

És újabb Viber üzenet kedves Budai Zolitól, azt hitte nekem semmi gond, így is ennek az adás. Na is egy jó brüntjen is, ha már VPN, megnézem kedves Zolikám. Köszönöm szépen.

egy újabb üzenet, kedves Encsikét, szuper a zenét felhozott a DJ Csabi, mint mindig. Én semmi zenét nem kérek, hiszen ennél jobb zenéket nem is lehetne. Minden valami a búcsúban. Köszönöm szépen. Köszcsika, puszcsika, Encsike, fantasztikus anyák napját kívánok minden édesanyának. Én az egész napot gyerekemmel töltöm, és nem is kell ettől nagyobb ajándék. Így van, kedves Encsike. Meg persze, hogy itt vagy velünk a Super DJ Rádión. Akkor maradjunk még egy kicsit itt a erősebb BPM-ek terén. Hát bizony-bizony, kedves hallgató, ez a zene kicsit emléket ébreszt bennem is. Ez volt az első dal, amivel 1994. június 10-én elindítottam az első diszkót. Dünchen és a Herz in die Herz.

is ismételtem Vibe-on a kedves Duszámtól. Üdv nagyon boldog anyák napját kívánok minden anyának innen Tiszaföldváról. Megvan neked a Lordtól a virágdal, akkor szeretném, ha lejátszanád. Köszönöm előre is, rotyog már az őz raguleves gyerekek, úgy az nagyon finom lehet. Szétapott nektek Üdv Csabi, köszönöm szépen kedves Csabi. Sajnos nekem ez a zene nincsen meg, de szóljon neked a következő majd. Ez is megfelel, és egy nagy pacsi nektek. Finom-finom legyen ott is.

0: Kedves hallgatók, akkor így a Happy Hardcore után egy kicsit átmegyünk a trance vonalra.
1: A lemezeket maximális fordulattal DJ Csabi pörgeti.

És így van bizony, kedves Tovász Karcsi. Tudtam, hogy írni fogsz, hát Csabi királyba lehet bízni, mind imádás érte. Köszönöm szépen, Kareckán! Tudjátok, itt sok-sok fajta stílus előfordul a zenei kavalkádban, és hát remélem, hogy mindenki megtalálta a neki való zenét. Én próbálok mindig itt jó kedvet csinálni nektek, remélem sikerült is. És tudjátok, 13 órától érkezik hozzátok DJ Simon, egészen 15 óráig, amikor DJ Succi a Spárrel tetejéről megtekeri nektek. 18 órától Zsolt érkezik, jó kis 80-as évek zenével. Napot pedig kedves Lyman fogja zárni.

És ismételten Vibe őszert, itt van velünk kedves Geri is. Szia, szia Gerikém, üdvözöllek titeket, és szia Csabi. Szeretném kérni Gittel Turning Back című zenét. Jó hétvégét mindenkinek délután. Fertő Szent Miklós Hegykő foci meccs. Hajrá Hegykő, 100% méreggel vezetjük a bajnokságot. Gratulálok hozzá Gerikém, hajrá nektek. Kérdésére pedig megnézem, de ezt a zenét nem ígérem nektek. De a következő szóljon. Bizony, volt egy sorozat, kedves hallgatók, szerintem sokan nem emlékeztek rá, én sokat néztem. Egy párosról szólt, egy rendőrpárosról. Csávó mindig fehérben volt. Volt egy frankó kis kocsia, jó kis Ferrari. Na figyelj!

is, gyerekek, kaptam egy üzenetet. Igencsak megtisztelő üzenetet kedves Kaszab Timitől. Feltette nekem azt a bizonyos nagy kérdést. A túlóráról.

még azt is írja nekem esetleg. Megnézem Timik egy óstól az adástávat, de lép beleszaladtam. Még egyszer rákukkantok, hiszen jöhet kollega is utánam, ugye?

és kedves Kaszab Timi egész láncreakciót indítottál itt a Viberen. Kedves Ilcsi is így a túlról lesz, Csabi! Kedves Tovász Kalcsinak is köszönöm szépen, gyerekek, fantasztikusak vagytok! Bele is pillantottam, nincs utánam senki, úgyhogy viszem tovább 13 óráig. Köszönöm szépen mindenkinek! El is feledkeztem, annyira benne vagyok a zenélésbe. Kedves Budai Zoli is írja, ez kérdés, Csabi? Köszönöm neked is, Zolikám. Akkor jön egy nagy zene. Kedves Geri kérésére fog jönni Gittától a Turning Back című zene. És hajrá Hegykő csapatnak!

és ugyan többen is megírtátok a választ a Viberen. A Miami Vice című filmsorozat zenéje volt ez, ugye? Mondtattuk is, egy sorozat volt, én nagyon-nagyon szerettem.

kedves Mónika is ír a hajrá, túlóra örülünk neki. Köszönöm szépen, kedves Mónika, és mindenkinek még egyszer nagyon szépen köszönöm. Szuperek vagytok, nagyon-nagyon.

persze szeretném elmondani nektek, kedves hallgatók, hogy aki délutánra megy dolgozni, annak kitartást kívánok a melóban. Aki pedig még délután majd esetleg egy kis sütit csüteget, vagy valami ilyesmi, vagy nyársal, annak még itt van a Super DJ Rádió.

adás, ismételten Vibe-üzenet, kedves lovász kacsitól kaptam egy ilyen kis opusszum. Azt hitte, thank you, Csabi király, köszönöm szépen, Karesz. Ti vagytok az igazi királyok. Kedves Tóth Mátyás pedig azt írt a Miami Vice zenédére, hú, de öregek vagyunk már. Hát Mátyás, én úgy gondolom, hogy kinézetre lehet, hogy öregek vagyunk, de lelkileg. És szerintem az számít. Testileg én is néha 120-nak érzem magam reggel, mikor felkelek. Lelkileg az én még ott van a 22.

ismételten Vibe-on, kedves Kaszab Timi, szeretnek én egy Marcelina számot. Kedves Timikén, meg lesz 12 után, ígérem. És érezzétek továbbra is magatokat. Mindenkinek szuper hallgatózást kívánok továbbra is, és kellemes időtöltés itt a Super DJ Rádión. Tartsatok velünk továbbra is.

is egy újabb vibe jöhet, kedves Reisinger Misi tőle. Azt hitte, nekem van még több filmzene a tarsolyban, DJ, valami sláger, kaptam egy ma a Magnum Paliról egy képet, gyerekek. Így van, Misikén, hát sok-sok filmzenénk van, ugye? Szerintem még 13 óráig lesz egy pár filmzene. Hiszen ugye jó a zenei emlékeket frissíteni.

kedves Hilcsics írja, a túra indulva lassan jár Csabi. Megyesz kedves Hilcsikém, de előtte még szeretnénk nektek lejátszani. Ez fantasztikus szők a Hugh Choice-i. Lay all your love on me. Mekkora zene, gyerekek.

És akkor kedves hallgatók, szívvel után rápillantok az órán, 12 óra 1 percet mutat. Nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek. Fantasztikus ebédhez, amit csináltatok. Milyen mindenhol, minden klappol, minden finom lett. Most pedig megyünk tovább kedves Ilcsi kérésére, a túlra indulónkra. Tudjátok, amit ilyenkor mindig lejátszok. Hát akkor bulizzunk tovább együtt Zenenák Krisztiánnal és a Super DJ Rádióval.

És ismételten vibe-özenet, kedves Burjai Zoli azt hitte nekem, na ezt vártam. Köszönöm szépen, kedves Zolikám, akkor megyünk tovább. A jó kis ejtőzős ebédelő zenével. Jó kis Péter André. És tudod, sokat-sokat énekelt. Sexy táncot lejtettünk rá, ugye, a Mysterious Girl-re.

Akkor kedves hallgatók, Peter Andy és a Mysterious Girl után megyünk tovább. Kedves Kaszab Timi kérésével, ki szeretne kérni egy Marcelino zenét? Tudtam, most DJ Lottel szemixélésében fogjátok hallani, 2019-ből érkezik hozzánk a Sexy Lady.

És ismételten Vibe-ről, tehát itt van velünk kedves Bónis Lévai Andrea. Szia, szia Andi, üdvözled a titeket is. Szia, nagyon szeretnénk kérni anyák napjára Csészítő Böbétől Mama című dalt anyukának. Bened, Patrik, Andi, köszönjük. Kedves Andikám, a műsor elején ez a zene már szólt. Sajnos nem hallottatok róla, helyette szóljon nektek a következő. Ocsó Macsó is a jó nekem.

remélem, kedves hallgatók, hogy mindenkinek jó minden. És továbbra is szuperül érzétek magatokat a Super DJ Rádióval. Egész nap élő műsorok, ne felejtjétek el. 13 órától DJ Simon, 15 órától DJ Surci, 18-tól Zsolti, 20-tól pedig Lightman.

ismét Viber üzenet. Kedves Kaszab Timi pedig megírta nekem, hogy pont erre a dalra gondolt. Újraci gondolatolvasó vagyok, kedves Timi. És kedves Encsike is írja, juhé, ezt nem tudom kikéte, de jó nekem, köszcsike, imádom. Hát Encsike nem kérte senki, én magamtól játszottam. És még örömödre legyen mondva, lesz még itt szerintem Cosmix és Groovehouse is, hiszen 13 óráig belefél még egy pár sláger. Köszönöm mindenkinek, hogy itt maradtatok velünk. A következő dal meg szóljon azoknak, akik szeretik a latin ritmusokat. Ez, hogyha van kedvetek, akkor a párotokat is fel lehet kérni egy kis táncra.

ismételten Vibe üzenet kedves Mihálovics Józseftől. Azt hitte nekem minden ebéd, meg volt teraszon punyodás van. Kedves Józsikám, törpincs valamit rá. Jó fog esni, hidd el. És nem tudom, kedves hallgató, kiné milyen idő van. Hú, már nálam nagyon meleg volt itt a stúdióban. De ugye már az eső is kéne sajnos. Jövő héten majd csak lesz bele valami. Kiszváradunk a végén. Megyünk tovább. Végedik hozzánk Geoda Silva.

ismételten Vibe üzenet, kedves Bénéktől azt hitte nekem, ez a E jó nyomot, Huszárkán Panka Béni, köszönöm szépen nektek, hát ti is jó nyomjátok. Nyomni kell gyerekek, nincs mese, nyomni kell. És Encsike pedig azt írja, az igen Csabi, szuper vagy. Akkor intézze, úgy látszik nekem szól a műsor. Groove House Kuzmix Latin, több se kell, zene, zene, zene. Így van Encsikém, a zene a lényeg. Mert hiszen érezd a ritmust. Vedd át az ütemet. Szuper DJ Rádió. Csak veletek! Fekedőkben pedig jön egy nagy kedvencem, egy nagyon nagy kedvencem! Jó kis bugis zene gyerekek, jó kis bugis! Rázzátok meg a következő zenére!

everybody, azaz mindenki. Digi Tongo remixelésével hallhatjátok. The B52 a Love Shack. Nagyjunk neki.

ismételten vibe-özet. Itt van velünk kedves Varga József, hello, hello Józsikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Szia kedves! Tabit, szeretnénk kérni egy zenét a páromnak, Josi is juttától a zakatól a szívemet. Köszönöm szépen, egy üzenetet szeretnék küldeni neki. Figyelem, figyelem, attention! Nagyon-nagyon szeretlek, Verdes Andrea. Üzenet átadva Józsikám, zenét meg majd megnézzük. Érezzétek magatokat nagyon-nagyon jól, mert én már nagyon jó érzem magam. Úgy gyerekek, most kezdek belejönni.

Nézzek, kedves hallgatók, volt egy kazetta, az volt a cím, hogy House Attack. És akkor még piros korával jártam, egy 120-as korával, amiben mindig felfort a víz. Jaj, de szólt benne ez a zene. Távirányítót meg jó elhagytam, de hagytam a kocsi tetején.

Bizony, tudjátok, a szerelem beindul. Mindent is visz, ugye? Tudom, linkezés Benjamin jár, hát hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia édesanyámnak, Ícsinek és Párjának, Andrásnak kérnék szólád egy jó pörgő számot. Ezzel is megköszönjük a tegnapi szuper napot. A választás rád bízzuk, mert nálad mindig jó zenék szólnak. Köszönöm szépen, nagyon megtisztelő vagy. Benny is családja, hát éppen ugye nekik szólt ez a dal. De akkor menjen nekik is a következő ismételten, meg mindenkinek is, mindenhova is. Kedves Varga József kérésével fog forogni a következő felvételünk. Gyors és jutta az akatol a szívem. Kedves Feldes Andreának küldenéje. Nagy erőnk mindenki!

0: kedves Hücsi is megköszönte a zenét, köszönjük szépen, nagyon aranyos vagy. Hát bizony, ti is azok vagytok. Akkor maradunk még a szerelemnél. Következő párosunkkal, Gyors és Juttával. Zakatol a szívem. Halljátok, dub-dub.
1: Super DJ Rádió. Kedvencek tökéletes szelekcióban a nap 24 órájában. www.superdjradio.hu

kedves hallgató, több kérés érkezett, ugye? A műsoraimat hol lehet elérni, majd fel fogom tenni őket a Super DJ Rádió felvételekhez. És van egy olyan Facebook oldalunk, hogy Super DJ Rádió kedvelői csoportja, ahol is fel fogom tenni. Ha még nem vagytok tagok, akkor jelentkezzetek. Kedves vagyok, Simi be fog benneteket engedni, hogy bármelyik adminisztrátor. Kövessétek a Facebook oldalunkat. Következő zenével pedig engedjétek meg nekem, hogy egy kicsit adjak magamból. Így fél egy táján.

Műfaj neve Eurodance. Égedik egy nagy csapat, őket úgy hívják Master Boy. És hát I got to give it up.

és ismételtem Vibe-üzenet, kedves Varga József üzenete. Úna, ne, a kedvenc csapatom, basszus, ezt betaláltad. És persze a Fun Factory gyilkos, köszönöm szépen, kedves Józsi. Szerintem te gondolt olvasó vagy, hiszen a következő zenénk Fun Factory lesz. Fade Away Mixben 1994-ből.

dal viszont 148 BPM-en tekeredik itt a Super DJ Rádión. Az a bizonyos pain. Kezdes Farga József újabb üzenete, imádunk. Köszönöm szépen Józsikám. Következőben pedig majd kicsit felugrunk 2026 évébe. Tudok nektek egy pár új Eurodance zenét új formációban. Így a végére még 13 óráig szerintem. Utána pedig jó hozzátok DJ Simon.

ismételten Vibe üzletkedés Burai Zolinak lenne egy kérdése, egy rövid kérdése a jó zenék, és a szuper műsorvezetőket kérdezném, a telefonos applikációban nem gondolkodtatok? Ez a Zolika, van applikációnk, Google Play oldalról letöltetitek, és ezen szoktam hallgatni a Super DJ Rádiót.

És itt van még velünk kedves Mezei Gyula is fáj velünkön. Szia, szia Gyula, üdvözöllek benneteket. Hello Csabi, szerelmemnek egy pörgős számot küldenék anyák napjára, és köszönöm, hogy vagy nekem. Remélem hallott az üzenetet, kedves Gyulátokhoz szóljon neked a következő dal. Egyenesen 2026-ból. Hozzák vissza a 90-es éveket ezekkel a zenékkel, egy New Eurodance csapat. A zene címe pedig Doobie Doobie Doo, cover remixben.

pedig már nem más, mint MHM és a Bass Emotion 2025-ből. Kedves József, kedves Varga József, szeretek kérni egy zenét, Feel the Vibe. Érezd a rezgést, megnézem, kedves Józsikám, hogy a végében préseljük. 12-47 perc van, ugye, sokára érkezik hozzátok Dicsi Simon 13 órától.

És ismételten Vibe üzenet, kedves Lovász Karcsitól, mondtam én, hogy Csabi király, nagyon szépen köszönöm a mai 180 percet, fantasztikus volt, mint mindig, imádás éte, esetleg zárásként egy jó kis Tiesto belefér, ha nem, majd legközelebb. Köszönöm szépen, kedves Karcsitám, nagyon megtisztelő vagy. Szerintem még belefréseljük.

és Farga József pedig azt írja, hoppá, tesó, köszönöm szépen, nagyon szívesen. És hát ugye persze, nektek mindig megtiszteltetés zenélni.

és kedves táncolós Mazsi újabb üzenete. Köszönöm szépen a remek zenéket, Csabi. További szép napot kívánok és minden kedves hallgatónak. Én is köszönöm szépen neked. További szép napot mindenkinek.

Utolsó zeneként pedig zárjuk ezt a 180 percet. Kedves Lovász Karcsi kérésével, jó kis DJ Tiesto, Love Coming Again.

És ezzel a zenével szeretném megköszönni mindenkinek ismételten ezt a 180 perc kitüntető, megtisztelő figyelmét. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a rengeteg sok-sok üzenetet, kérést, mivel feldobtátok a Moni zenei kavalkátot DJ Csabival itt a Super DJ Rádion. Én kívánok mindenkinek jó pihenést továbbra is, jövő héten pedig kellemes, szép új hetet kívánok, melóban kitartást, vigyázzatok magatokra!

ismételten egy újabb vibe jutott kedves Isa családtól. Köszönjük eddigi Csabi gyönyörű napot nektek és jó étvágyat. Köszönöm szépen, hát az lesz kedves Istiké. Nagyon éhes vagyok, nem is reggeliztem. Nektek is további szép napot. Nagy pacsi, hogy itt voltatok velünk. És maradjatok, maradjatok is itt még velünk. És kedves Varga József is írja, mi is köszönjük a szuper zenéket, barátom, és persze a beolvasásokat is. Jó pihenést kívánunk, vigyázz magadra, puszilunk, szia-szia! Én is titeket, kedves Józsikám, nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen! És kedves Encsike kisregénye is itt van nekem. Kedves Csabi, köszönjük szépen ezt a fenomenális 180 perc zenei élményt. Megint nagyot alkottál, mi mindig, köszönöm szépen Encsike! De ez egyáltalán nem meglepő, hozod a formád és a hangulatod mindig. A szuperzenék már csak a habatoltán, nagy köszönet, szép délután. Jó étvágyat, fincsi ebétet, Purcsike, Encsike, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen, és megtisztelő. DJ Sima meg már toporog itt a pult előtt. Egészen 3 perc, 45 másodperc fó érkezik hozzátok. Svédországból is megtekeri nektek. 15 órakor DJ Surci. 18 órakor Zsolti 80-as kis zenéivel érkezik hozzátok. 20 órától Live Man. Maradjatok velünk és hallgassatok bennünket. Még egyszer mindenkinek megköszönöm a kitüntető, megtisztelő figyelmét. És hát jövő héten lesz egy bulim szombaton, kedves hallgatók, így hát nem találkozunk vasárnap, de majd valamikor megpróbálok hozzátok beugrani a héten. Aki esetleg Árajász, Szólád környékén, az nézzen be ott este a buliba, ott megtalálhattok majd. Mindenkinek további minden jót kívánok, minden szépet, nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, és ne felejtjétek el, a BPM legyen veletek, és a Super DJ Rádió. Hát akkor, sziasztok!

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
2: Vagy oh yeah. Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion, ez már a Private Light. DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 3 óráig pörgetek egy kis house zenéket. Értetted? Jól mondtad. Egy kis house zenéket. Szóval egy kis house zenéket hoztam. És lesz benne egy kis diszkó is, lesz benne egy kis még house is, meg diszkó is. Itt van az első. Egyenesen Londonból érkezik hozzánk Bent 2003-ban. Március 24-én dobta piacra ezt a lemezt, a Sport Records jó voltából. A Magic Love néven futott. A remixet Ashley Bidley követte el. Egy varázslatos szerelemről szól a zene. Nagyon fincsik is. Igazi angol house, azt lehet rá mondani. Pattogós is, és nem is. És a Lencsike egy kis könyvet írt. De majd olvasok. Plusz 36 70 45 95. Ez még mindig a Viberünk. Ebéd utáni lejtőzős muzsikákkal. Csúcsú királyunknak én szeretném megköszönni az elmúlt 3 óráját. Gyönyörű szép volt, ahogy az lehet, mindent is lejátszott. Azért úgy ember legyen a talpán, aki csúcsú után beáll, aztán zenélget. Nem egyszerű dolog. Én ezért választottam most megint.

Megbírkozunk Encsikével, azt mondja, hogy szia DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike jelenléti, Pipa mára is. Csodás, szép anyáknapi vasárnapot kívánok mindenkinek, neked jó adást kívánok, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a tegnapi Magyar Napot hozott fantasztikus műsorodért. Amin hol sírtam, hol levettem. Hát valahogy én is ugyanígy voltam ezzel, ez van. De mindenképp egyedi volt számomra. Tuti, azóta már újra hallgattam, vagy háromszor, tízszer. Ezt nem írtam, én mondtam. Köszönöm neked, és jöjjenek akkor a Fincsi Simon zenék. Poszcsika, Nencsike. Hello, Encsi. Köszönöm szépen. Imádás van, tudod. Jó kagylózás neked is. Mint ahogy is a Istvánnak is, és a kis családjának gyönyörű vasárnapi nap, vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család örül, hogy újra itt vagy, oh yeah! Jöhetnek a szuper muzsikák, csodás napot mindenkinek, és boldog anyukák napját. És mondanám, de én tegnap elmondtam, hogy minden nap anyák napja van nálam. Itt vanünk Bodai Zoltán is, tiszteletem uram. Őt Simi Zoli jelen a Nagy Kátáról. A Bakelit király. Megy ez. Oh yeah, igen. Mint ahogy Zsú is itt van velünk a háttérben, kagylózik. Szokta érni, hogy Minfitta. Annyira nem olyan rúlit, de nem baj.

szálljuk meg kicsit a hangulatot azzal, hogy jön egy kanadai house zenei DJ producer a montreali Quebecben. Született az úriember Julius, vagy Julius Pop. Névre hallgat. És hát egy 2003-as zene ismét jön. A Moonflower, a holdvirágok. Mint ahogy mondottam, Julius Paptól, vagy éppen Julius Paptól, egy Charles Spencer remixben, amiben nincs ének, csak ilyen

Budai Zoli azt kéri tőlem, hogy milyen volt a mozi. Na hát elmondom, 9 óra 45-re írták, 10 órakor elkezdődött. Egy iszonyat jó VIP teremben voltam. Karfa, hátront a dönthető, bőrfotel. Teljesen úgy fél méterre van tőled a következő ember.

Első sorba ültem, úgyhogy kaptam puffot is, föl lehetett tenni a lábat, ha már kinyújtóztat magad a nyitató bőrfotelem. Iszonyat jó. A hangzással nem voltam megelégedve, és szerettem volna még egy kis powert, mondjuk így, hangerőt a filmre, de hát ennyi fért bele, gondolom. Hát a figyeltem, hogy az első sorba ültem, hogy tegyük hozzá, hogy 30, azt hiszem 36 férőhelyes az a moziterem. Iszonyat nagy kivitettő. Hogy a filmről beszéljek, hát szerintem nagyon ilyen, nem tudom elmondani, ilyen kétfajta érzelem van bennem a filmek kapcsolatban, ugyanis ami a negatív a nekem, az ilyen abszolút negatív nekem, hogy Janet Jackson nem volt abszolút benne, ugye ő már elmondta, már amikor a filmet csinálták, hogy nem fog szerepelni ebbe a filmbe. Mindenféle családi háttér miatt, és most ember megy bele, aki akarja, az olvasson utána. Szóval, hogy Janet Jackson nincs benne, a Jackson Family-ban nincs ott a filmben, mint kislány, ugye ő volt a legkisebb. Nekem már ott megcsúszott az egész. És hát... jó, persze nem róla szólt a film, de mégiscsak úgy nekem a Jackson Family az ugye egyben ott van mindenki. Hát a függetlenül Latoya például ott volt, aki... Na mindegy, nem menjünk bele. Szóval ilyen két érzés. Nagyon jó volt egyébként a film, szerintem jól megcsinálták. A szereplők, akik eljátszották, ugye például a faterját, meg mindenki nagyon ott van, szerintem nagyon jó beleérték magukat a szereplők a szerepbe. És hát iszonyat. Elvileg gondolom, hogy most nem tudom, hogy vagy a pénz, vagy nem tudom, mi kell ahhoz, hogy ennek legyen folytatása. Ugye igazából, amikor elkezdődött, mondjuk így szólókarrierje, vagy hát még igazából szólókarriernek, nem tudom azt mondani, hogy a csúcsán volt, mert Jackson valahol mindig a csúcson volt. De ugye addig szól a történet, ameddig, hát most nem fogok lenőni semmilyen spoilert, szerintem azzal azt mondom, hogy igazából a Bad, amikor megjelent ugye a Bad című album és lemeze, addig a korszakig tart ez a film, és akkor hirtelen abba marad. Én nem tudom. Jó volt, nagyon jó volt, iszonyat jó volt, viszont nekem hiányoznak dolgok belőle. Na, befogom a pofámat, ma végig dumálom ezt a jó kis zenét, hogy egy szomorú kis gitáros izé megy itt a háttérbe, szerintem annyira jó, hogy még... Az nem az, hogy a szövegkor olvasom még tovább a Viber-t, megkeresek valami másik zenét is.

Zsuzsi kötöm, bocsánat, Zsú kötözködik, én velem, hogy azt hittem már, hogy elmeséld az egész filmet, és akkor nem is kell elmennem megnézni. Semmit nem mondtam el a filmről szerintem. Abszolút. Én mindenkit arra tudok, menjetek el, ezt meg kell nézni, ezt a filmet.

Itt van Reisinger Misi is, azt mondja nekem, szia Simon, pörögjön a House Disco, találjon a Dark kemény vonal is, üdv Mikey. Hát megmondom őszintén, nem tudom még. Én általában szeretem felvezetni a dolgokat, nem készültem az adásra, kipakoltam ilyen kis, de lesz majd ilyen kicsit talán veretősebb hangzás is. Annyira nem akarok elkanyarodni, napközben vagyunk, vasárnapban mégiscsak, nem este, maradjunk inkább a finom vonalnál, ami néha úgy bedurvul, de csak egy kicsit, oh yeah, itt van Pifu White is. Azt mondja, oh yeah, hadd szóljon, én is így gondolom, szól.

hát úgy vagyok vele, hogy ez a 2003-as Julius Pep lemez, annak van egy B-oldala, úgyhogy jön az. Jó kis neo-disco, azt lehet mondani, vagy inkább Tribal House, jön a drum, the voodoo.

Megérkezett Csoki Zsolt is. Remélem nem bánod, most nem olyan zene van, ami tegnap volt. Azt mondja, szia Simi, sziasztok. Szuperek, Felső Tárkány, jelen. Hello Zsolti. Jó kagylózás neked is.

Jó van, olcsón megúszom, lehet azt mondani ezt az adást. Ugyanis úgy vagyok vele, hogy ha már egyszer volt A oldal, B oldal, Julius Papnál, akkor jöjjön a Fuji-nek is a B oldala. Jön a 2004-es zene, aminek az volt a címe, hogy a Tejal. Enzo Sisala, aki a gitárt fogja tépni benne, figyelj! Jaj, de hülye vagy, ez nem az. Na mindegy.

Az pont az aloldalom volt, vagyis ez a bot, ami oldalom van, ez meg itt az aloldal, teljesen belekeveredtem, semmi baj. Tehát akkor szóljon az aloldal egyes, ez meg itt a marakuja.

Pattogunk tovább, és akkor itt a következő zenem. 2021-be ugrunk, október 4-e, jön Eric Crapper és Jasmine Suleiman. Kedvenc lemez, kedvenc zene 2021-ből, nagyon fincsi, house vagy deep house. Egy igazi eső. A rain falls. Kicsit gyenge nyomásban, viszont

van velünk Lovász Károly József és Karcsi barátom. Bejelentkezett. Hello DJ Simon, hello kedves barátom. Itt vagyok és kagylózok. Szép vasárnapi napot és jó adást kívánok. Oh yeah. Hello Karcsi, oh yeah. És a István azt írja, szívesen látunk ebédre kint a szabadban. Nagyon szépen köszönöm, jövök nem sokára. Tartsátok melegen. Hány hónapig, az nem tudni, de... Figyelj, tegnap még 20 fok volt. Ma úgy keltünk föl, hogy 9. Most 7 fok van, kicsit esett az eső. Szét lehet fagyni, mondjuk nálam megy a propeller. Mert melegen van. Na, menjünk tovább, jön a következő előadó. Egyenesen Chicagóból érkezik az 1972. február 25-én született Ray, vagyis bocsánat, Ryan Gary Reddon, alias Cascade. És egy 2003 zene, What You Are To Me, Mi Vagy Te Nekem.

maradjunk akkor Amerikába. Jön Danny Howells. Dick Trevor featuring Ari B. És az alkonyattól pirkadatig zene a Dust

na menjünk tovább. 2009-ben ugrunk át, jön a Style of Eye, egyenesen Németországból jön egy kis house. Meglepő. Egy kis mulatságos is. Egy az egyben, jön a Grounded című nóta. Itt az Upelen, na csak, ez kagylózt ki.

Húzunk vissza picit az időbe. Jön egy olasz, ott még ma úgyse voltunk, jön Manu Maraschia. Na még egyszer. Manu Maraschia. Így van, és itt van a Rázd meg, csak Rázd meg! A Shake It!

2002-ben megyünk vissza, jön Jowski és DJ Kaz, közös felvétele, a Fincsik is, El Amor, oh, oh, oh. Yeah, El Amor.

sem egy ilyen diszkós house. Cuccok mennek, akkor nem maradhat ki. Az én kedvencem, jön a Silly Console featuring Louis Clary Marshall. És a Right On. Oh yeah!

És már pörög is a következő zene, 2006, egyenesen Olaszország. Amúgy spanyolok jönnek, jön Raúl Orellana és Justin Brown, egyenesen Amerikából jön. A My Son Will Get You.

megérkezett Fritjó is a kajdozók körébe és a Viberre is. Baszi nekem, good morning everyone! Ja, ezt nektek írta. God bless the DJ! Na, ezt írta nekem.

Figyelj a következő zenét! Az eredeti verzió. 1979, a diszkó fénykora, lehet azt mondani. Jön Ashford & Simpson és a Fonda Cure. Na nem az eredeti, hanem egy 2000-es változat. Joey Negro jó voltából, figyeld!

azért úgy érdeklődjünk, hogy na, Doki ilyenkor hol van ebbe a két órába, egyszer nem jelentkezett, pedig aztán most szóltak az igazi diszkók. Főleg most szólnak az igazi diszkózenék. Oh, yeah!

De hogy nézzük is akkor a következő igazi diszkózenét. 1997-ben jelent meg az első verziója. Ha már egyszer Joey Negro volt itt a remixelő, akkor jöjjön egy Joey Negro! Featuring Taka Boom! És a Can't Get High Without You! Oh yeah! Ez még úgy rímelt is. De figyelj, hatalmas! Ez egy 2000 akárhányszas remix belőle. Fincsi!

És ahogy talán Sorci is írja, azt írja nekem, hogy Doki kérdése, hogy hol van? Hát biztos sziasztázik. Hát nagy valószínűséggel durmol a Dance Doktor. Csak csöndben, hogy meghallja. És már itt például Sorciról volt szó, akkor a következőkben ugye a mai élő adás, a sorozat mondjuk úgy néz ki, hogy utána 3 órától érkezik hozzátok DJ Sorci egészen 6 óráig, azaz 18 óráig itt lesz veletek. Aztán jön Zsolti, majd a napot live-ben zárja. A szokásos vasárnap, csak ezt lehet mondani rá. Én meg megyek szépen főzni, valószínűleg nem fogok végezni Sorci alatt, de hát van ez így. A hangos étlap majd Sorcinál lehet hallani, hogy éppen mit fogok zabálni a jövő héten, mi meg, hogy mit fogunk hallgatni. Oh my god, azt lehet mondani. Már mi nem arra, hogy mit fogunk hallani, hogy Sorci mit fog hozni. Na szóval, egy nagy meglepetés, 2014-ben is jelentek meg house és diszkó zenék. Ugye annak idején, vagy akkor New Disco-nak lehetett nevezni őket. Na figyelj! Slam Dunk D featuring Cromero and AIP. Adta nekünk azt a című zenét, hogy No Price, nincs ára. Figyelj, szerintem ennek van iszonyat jó zene lett. És hogy 2014-ben milyen zenét sikerült összepattintani, persze annak köszönhető, hogy nem az eredeti, vagyis bocsánat, nem saját termék, azt lehet mondani, hanem egy felvétel, vagyis egy remix Arthur Baker a Dance Mastersből. Oh yeah!

Szóval nem egészen 17 perc és érkezik hozzátok DJ Surci. És valami olyasmit írt nekem, hogy Jesus Mária, Mária, érted? Ja nem ezt írta, hanem azt írta, hogy a menü rock lesz. 3 órán keresztül? Nem hiszem, de azt írja, fincsi rockzenéket hoz mára. Na hát, oh yeah! Én azt csak élvezni fogom, ha sok oszián lesz főleg. Úgyhogy útszó neki is senki sehova, de még maradunk egy picit. Jön a következő zene. Szintén lehet azt mondani, hogy egy friss zene érkezik itt a Szuperen. A diszkó világából, ugyanis még egy no-diszkó érkezik 2019-ből. És természetesen leginkább magyar rockot hoz Zsolti, Surci, bocsánat. Szóval 2019 és a no-diszkó korszak ismételten felébredt, lehet azt mondani. Jön Mickey Moore, vagy Mickey Moore, and MDT featuring Angela, vagy Angela Johnson. Egyenesen Amerikából. Lehet mondani, hogy majdnem mindenki, de egyébként Mickey Moore és MDT, ők alaszok. Szóval 2019-ben varázsoltak egy nagyot, és hogy hoztak egy olyan zenét, melynek az a címe, hogy The Only One, az egyetlen. Az egy és az egyetlen. Figyelj, na ez jön most itt a Szuperem. Lassan, majd ha ennek vége. Csak utána. Ebből még van egy kevés. Na majd utána jön. Ígérem. Oh yeah! Ahogy meg plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, aztán majd Surcinek is természetesen. Én meg további nagyon jó kajdózást kívánok, és ahogy mondtam, lassan érkezik a következő zene, Mickey Moore és a The Only One itt a Szuperen. Jó, belekavarodtam, de nem baj, majd kivágom egyszer magam az ablakon.

3 zene. Itt a Private Light-ban, a Super DJ Radion. Jön egy 1994-es felvétel, amit 1995-ben a David Morales remixelt meg. Szóval jön a 94-es egy Jamiroquai. És a kedvenc zene, ami én is vagyok, egy igaz.

ami biztos, hogy jövő héten pénteken találkozhatok velem 8-tól 10-ig, aztán lehet, hogy beugrok valamikor a héten, mármint a jövő héten. Ez még a jövő titka, azt szoktam mondani. De senki sehova, érkezik hozzátok DJ Surci. Berokkul. Itt a Szuperen. A zene természetesen végig pörög. Én elköszönök. Csácsumi Csel, sziasztok. Oh yeah.

Hát kellemes szép délután kívánok mindenkinek, sziasztok! Szóljon a rock! Ha már tegnap magyar nap volt, akkor szóljon ma a rock! www.superdjradio.hu, Viber számunk pedig a +36 70 45 95 995. Köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm DJ Csabinak és DJ Simonnak a fantasztikus zenéket!

Aztán ahogy hallhattátok, DJ Simon szavaival élve, mit is fog zaválni jövő héten? Nem sokára megtudjuk a hangos étlapból, hogy a DJ Simon fantasztikus ötleteket ad-e mindenkinek. Kaja ügyileg.

Na nézzük a Viber. Plusz 36, 70, 45, 95, 95. Itt van Isa István. Gyönyörű vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Sulci, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család jelen, és örül, hogy újra itt vagy, már vártunk. Nagyon szépen köszönöm. Jöhetnek a szuper muzsikák. Csodás napot mindenkinek. Boldog anyukák napját. Igen, igen, igen. Nagyon boldog anyák napját kívánok mindenkinek, én is.

Az időjárásról pedig csak annyit. Győrben 24 fok, napsütéses idő. Tök jó idő van, tök jó meleg. Nem úgy, mint csütörtökön a ballagáskor. Az kész megfagyás volt.

és megérkezett Csonka Zsolt, azaz a csak szerelő barátom, aki Kornéllal hallgat, úgyhogy a következő felvétel szóljon nektek oda az I.J. Gyulába, a 6-ba, a 6. emeletre.

Na Encsike, majd jövök, csak vezetek, tudod mit mondod Kukori bácsi, tessék kérem odafigyelni az útra. Jó utat, és tudjátok, mindenkit hazavárnak.

Szóval a következő felvétel a Republic lesz, és még kis takony voltam, amikor Fatarékkal nyári szünet, és mentem Faterral meg munkatársával, a Rába kamion közepébe ültem a motor tetején, és akkor ment ez a következő felvétel. Ott hallottam először a Rábában, a kamionban.

Na, ők voltak a Republik és a Jópofa vagyok. De akkor most kiáltsatok velem. Ha nem is velem, akkor az Eddával.

www.superdjradio.hu, Viber számunk pedig még mindig a plusz 36 70 45 95 995. Ide lehet írni, üzenni, tudjátok, hogy minden is beolvasásra kerül.

Na ám, hogy királylány, vagy cigánylány, ki, hogy szokta mondani. Hol mondjuk Sándor? Ezt először akkor hallottam, amikor szintén kis taknyosorú voltam. Ugye van nekem két unokatestvérem. Tünde.

És még annak idején a szétszedhető lemezjátszón, aminek ugye külön volt a hangszórója. Na azon ez rongyosra lett hallgatva Bakelitről. Úgyhogy ezek ilyen jó kis nyári emlékek nekem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de remélem sokaknak emlékeket ébreszt.

Aztán aki esetleg tínédzser volt abban az időben, az most a következő felvétel biztos ismerni fogja. És nem a tínédzser lamúr. Hanem a tínédzser dal. És a dinamit.

És itt van velünk, megérkezett egyenesen Nyírvasváriból Dávid. Hello Nyírvasvári, hello Dávid. Kellemes vasárnap délután neked, remélem nem dolgozol, hanem pihenés van.

Aztán itt van Kollár Gábor is. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, szabad szállástól. Nagyon szuper adást kívánok neked, Surci. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon kellemes pihenést így vasárnap délutánra. Szia, Gábor!

Na figyelj, szuper, megyünk tovább. Az úton nem állunk meg. Úgyhogy menj tovább.

Aztán ugye készültek nagyon-nagyon frankók is, balladák is. Ugye mindig a legkeményebbek csinálják a legjobb balladákat. Úgyhogy most ebből is itt lesz egy hirtelen

fotót, meg a menüt, az első menüt azt mondom is, ami biztos, hogy az első menü az egy ázsiai barbecue lesz. Látok három ilyen kolbászt, ezt neked ez hallott, fél fogadra nem lesz elég. Friss kolbász, ázsiai barbecue néven árulták, soha nem kóstoltam még. Aha, akkor lehet, hogy csak ezért három. Nehogy csalódást legyen. Ehhez rösti csinálok, illetve vegyes saláta lesz hozzá majd. Szóval ez volt az első menü.

中。

És itt van megérkezett a házfelügyelők házfelügyelője Ildikó, egyenesen a Margittól, a tanyáról. Akkor viszont ott van. Azt mondja, hogy ki is van ott. Marci, Margit, Tünde.

facebook.hu és Viber számunk még mindig +3670 45 95 995. Bár a Viberom nekiáll frissíteni, úgyhogy itt elvesztettem. Hála Istennek!

Na figyelj, itt van DJ Simonnál a harmadik menü. Olasz olívás kapribogyós paradicsom szószban, grill csirke, spirál tésztával. Egyre jobbakat főz a sárc. De figyelj, a desszert lesz a legjobb. Én már tudom, csak még fel kell dolgozni.

Ildi, figyelj! Ossian, Ossian, éjféli lány!

Na nézzük! Első menü, friss kolbász barbecue néven árulták, az ázsiai barbecue lesz, ehhez rösti, illetve vegyes saláta. A második, egy tejszínesi békönös gnyokki. A harmadik, olasz olívás kapribogyós paradicsom szószban grill csirke spiráltésztával. Na és akkor nézzük a desszertet. Ugye azt tudni kell, hogy a DJ Simon egyik kedvence a túrós palacsinta. Ami azt jelenti, hogy egyszer 2 órás műsort épített a túrós palacsintára itt a szuperen. Szóval annyira szereti a csávó túrós palacsintát, hogy egy hétig úgy el lenne rajta simán.

pokolgépítés most. Na szóval ott nem lehet turót kapni, nem úgy, hogy bemegyek boltba, és akkor kiveszem a hűtőből. De valahonnan ő most szerzett túrót, úgyhogy túrós palacsinta lesz a desszert. És viccesen odaírtam, mivel hogy ugye így működik, hogy nem lehet ott csak úgy túrót kapni. Nem fürödtem két hétig, a marha. Szóval túrós palacsinta. Citromhéj lesz benne, remélem reszelve. Nagyon jó étvágyat kívánok a jövő heti menühöz, DJ Simon, és nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk.

És akkor megint Vikidál Gyula, közben Jancsike azt írja, kóstolnál meg a drága Simon az én túrós palacsintámat. Az igen, a túrós palacsinta a javából.

közben megfulladok itt a háttérben. Szóval, amikor még a Drabanték Ildikója a Ricse kendővel a nyakában, szegecsekkel kivert bőrcsekiben, piramiszegekkel kivert karkötő volt rajta, a szükített szárú farmer, a magas szárú Adidas cipő, na meg a jó hosszú haj. Akkor még a Nusival nyomta meg a hajas babával. Na figyelj! Ezek voltak ám az idők. Mert ugye a ruhám nem... A ruhám bőr és nem balon. Egy kis

2026. Május 3-a, vasárnap, 16 óra 45 perc van, egészen 18 óráig leszek itt veletek, aztán érkezik hozzátok Zsolti 18 órakor, 20 óráig, majd 20 órától Live Man, ahogy szokott lenni a vasárnap, itt a www.superdjradio.hu-n.

Jut eszembe, drága Surci, imádlak. A Homonyik Sándor, ám hogy királylány, szerettem volna hallani, mikor ment az elején az MHV. Csak mivel nem vagy Burlitzer, ezért nem írtam, és lám kb. Egy órája le is adtad. Csak akkor nem tudtam reagálni, köszcsike, puszcsika, encsike. Édes Isten, belekeveredek ki, jaj! Nagyon brutál amúgy, ma ez a rokkodás, nagyon szépen köszönöm. Ez a puszcsika, puncsika.

felvétel az azért keveredett ide, mert nekem brutálisan tetszik, főleg a gitár szóló benne, meg a gitár, ahogy pengetik. Nem annyira rock, inkább.

Lil-től. Közben megérkezett Lilputa, azaz Ildi, a kamionosok kamionosa. Szia Sulci, süt a nap, sütetjük a pocakot is. Told a jó zenéket. Így lesz Ildi, így lesz, szia, szia. Jó sütkérezést. Ja, hogy a... Ja, Istenem, mi jutott eszembe hirtelen erről a...

Szóval nálam mindig 2 forint a dal. De hát 2 forintos már nincsen, úgyhogy így ezért én nem tudok. Nem tudok így teljesíteni. Hát ezt most aztán jól megmondtam.

0: nagyon szívesen le fogom játszani. Közben azt is tudjátok, hogy van nekünk Viberünk, és hogyha írtok a Viberen, akkor az lesz az első, amit én figyelembe fogok venni, és akkor akik ott írnak, ugye nagyon hamar észreveszem, hogy írtatok, és akkor én azt fogom először lejátszani, de viszont figyelem a Messengert is, meg mindent figyelek, ahol írtok. Gyula barátom már írta is, hogy szia, jó adást kívánok, buli van és lesz is. Hát igen, Gyula, van buli és lesz is buli itt a Super DJ Rádion. Mindig buli van, hiszen te ezt már tudod. És hát mondom nektek a Viber számunkat, hogy ha még esetleg valaki nem csatlakozott volna, akkor tegyen meg. 36-os, 70-es, 45, 95, 99 és 5-ös a vége. Gyertek, írjatok, és ugye, ha írtok, akkor én be is olvasom az üzeneteket, meg a zenei kéréseket is. Hát gyerekek, nagyon-nagyon komoly zenei összeállítással jöttem hozzátok. Ma az Energy kapja, ahogy is mondjam, a lényeget, tehát olyan zenéket fogok hozni, amik nem az italos diszkó stílust képviselik, hanem a 80-as évek Energy stílusát, és mindegyike extended verzió, vagy pedig a 12-es feldolgozás, ez pedig a nagy lemez változat. Már amit most hallunk, ez sem egy nagy gyenge muzsika, de ezt már nem fogjuk meghallgatni. Egyébként tudjátok, nagyon sok zene elmegy, úgyhogy szeretném megmutatni, de ha belebeszélek, akkor az már megy is tovább. Nos, hát Surci barátunknak köszönöm az előző műsort, ugye rockot, sok-sok rock zenét hallottam. Hát kicsit meglepő volt, azért meg is kérdezném a kollégákat, hogy mi van, gyerekek, beütött a rock. Mert hát ugye tegnap Simon kollega volt, aki rock zenét hozott. Hát én jó magam is rock zenével jöttem, és most hallottam Surci barátunk is nyomta a rockot. Nos, hát egy kicsit most háttérbe teszem magam, és már is mutatok nektek egy zenét a Bad Boys Blue együttestől, a Don't Walk Away Susan című dalt, és hát ezt is úgy fogom nektek mutatni. Tudjátok, ez megjelent egy italo diszkó stílusban, de én Energy, High Energy stílusba fogom nektek mutatni, és hogy miért mutatom, már csak azért is, hogy dicsekedjek egy kicsit.
1: I'm down and out, thinking about the words we said, good times we had. Don't close the door, I know for sure.

És hát azért gyerekek, azt még elmondhatnám, hogy a Bad Boys Blue azon nagyon nagyot letett az asztalra a 80-as években, hiszen minden egyes zenélyes lágeré vált, nem is tudnám azt mondani bármelyik zenére, hogy vagyis bármelyik zenéjükre nem tudom azt mondani, hogy na ez nem volt jó, mert hát minden zenéjük ott volt a topon. Nos hát Csoki Zsolti azt írja, szia Druszám, sziasztok, szuperek, Felső Tárkánnyal jelen, hát szia Druszám. Aztán Isa István, gyönyörű vasárnapi késő délután kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család. Ugye örül, hogy újra itt vagyok, és már vártunk, csodás este felét kívánunk mindenkinek. Hát István, figyelj, mert lesznek ma olyan csemeges zenék, amik a te füledet vágyni fogják, hogy mik még nem nagyon akarom elárulni, de fog nekünk zenélni például a Fable Time, hatalmas muzsikát fognak, a Bronski Beat. És hát nem csak a Bronski Beat, de viszont ugyanaz az együttes, bocsánat, ugyanaz az énekes egy másik együttesben is, és nem árulom el, hogy ki az énekes, de nagyon nagyot fog énekelni, az biztos. Aztán Encsike, ő is jelen van. Sziasztok, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép délután, vagyis kora estét kívánunk. Kívánok neked és minden kedves Szuper DJ Rádió hallgatónak, valamint kellemes zenehallgatást, Puszcsika, Encsike. Hát Encsike, én is ugyanezeket a jókat kívánom neked, és ugye a jó zenehallgatást. És egy gyerekek, egyébként még azt is hogy mondjam el nektek, hogy ezek a zenék, amiket összeválogattam, egy része majd úgy fog szólni, hogy én nem beszélek, csak jönnek a zenék, tehát ma is lesz olyan, hogy egy fél óra tiszta zene. És ebben a fél órában a Vénusz együttes is fog majd zenélni nekünk, és hát Bobby Farrell is itt lesz, hogy melyik számokat fogja majd nekünk játszani, hát azt nem árulom el, mert meglepi.

Hát, hölgyeim és uraim, ez volt itt a speciál Touch együttes, és hát a címe ugye nem is kell mondani, Check It Up, a következőkben Cifra, Sugar and Spice című dala jön, ami egyébként, hadd mondjam el mindenkinek, hogy Mike Moran volt itt az igazi zeneszerző is, és mondhatnám azt is, hogy akár még az előadó is ő volt. Tehát egy Mike Moran feeling muzsika következik itt a Super DJ Rádión.

gyerekek, ebben a zenében a Mike Moran hangja annyira feltűnő, hogy nagyon-nagyon, és hát nem csak feltűnő, hanem még kellemes is, ugye? Nos, DJ Simon kollega azt írja, szia Zsolti, jó ad itt neked, és üdvözlöm a szupereket. Palacsinta sütés indul, hát akkor nagyon jó palacsinta sütögetést kívánok neked, meg hát azt kívánom, hogy jól sikerüljön a sütés. A következőben, gyerekek, olyan zene jön, amit még nem mutattam nektek, de azért most mindenféleképpen meg kell, hogy mutassam. Azt mondja, hogy El Bimbo Scusi, vagyis Elnézést Szabad. Ez a zene is olyan lesz, gyerekek, hogy azt fogjátok mondani, már az, aki annak idején a 80-as években foglalkozott a zenével, hogy hú, de rég hallottam.

És a gyerekek közben üdvözlöm Kolozsi Imre barátomat. Hát szia, Imi, szép estét kívánok neked. Kora estét, ugye? De hát már mindjárt este van, olyan gyorsan rohan az idő, hogy nagyon-nagyon. Na de István barátom is, a István azt írja, hogy nagyon jó az időzítés, a vendégeim vannak, akik hallhassák a szuper műsorot. Hát István, én ezeknek a vendégeknek, hogyha már hallgatják a műsort, egy igazi csemegezenét szeretnék mutatni. Persze nem csak nekük, hanem mindenkinek, aki szereti a 80-as éveket. Nem akármilyen verzióban, a legesen fullosabb, luxus verzióban a Popcorn című dalt. Ezt a zenét szerintem nagyon sokan ismerik, szeretik. Tudjátok, ez a patogatott kukorica. Hát én most úgy játszom, ahogy én annak idején megszerettem, és ezt a zenét elraktam azért, hogy amikor csemegezenét mutatok, akkor tudjam ezt is mutogatni. Úgyhogy szóljon kedves vendégeidnek a nagyszerű zene!

meg szoktam mondani, meg nem csak én, más is fogja mondani, hogy nálunk a legeslegjobb zenék szólnak, és hogyha én ezt mondom, akkor az úgy van, hogy erre mutatok bizonyítékot is. A következő zeném Kelly Marie-től fog szólni, a Breakout című dalt fogom játszani, és ez is egy olyan bizonyíték, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak.

gyerekekének Kelly Mary hangját egyszerűen nem tudom elfelejteni, és az az igazság, hogy van még sok ilyen előadó, akiknek a hangjukat elfelejteni. Nem tudom és nem is akarom, sőt mi több szeretném megmutatni nektek. Nos, a következőkben Paula Sealing, és azt mondja, hogy Love of the Summer. Hatalmas muzsika még mindig itt a Super DJ Rádion.

gyerekek emlékeztek még biztosan Modern Talking együttesre, és volt egy olyan zenéjük, hogy te vagy a szívem, te vagy a lelkem. Na most, hát nem ezt fogjuk meghallgatni, az biztos. A Black Denim együttes fog nekünk zenélni, és ők csak annyit mondanak, hogy te vagy az egyetlen. Azért gyerekek, néha beszélgetek ugye hallgatókkal, és arról is beszélünk, hogy milyen zenék voltak, milyenek vannak, de azért azt is meg kell figyelni, hogy a zenéknek milyen címeik voltak, és milyen címek vannak most. Nos, hát jöjjön a Black Denim, és a Te vagy az egyetlen című dal.

hogyha közben üdvözölni szeretném DJ Rutis Rituskát, aki régen elég sokat hallgatta a műsoromat, aztán úgy valahogy lett egy kis szünet, mert én elvándoroltam. Hát Rituska, nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy a Super DJ Rádió hullámhosszain, és hát kívánok neked nagyon-nagyon jó zenehallgatást velünk, viszont Night Be Night a lejátszón.

Szerint egy olyan nevet fogok nektek mondani, a következőben nem akárki fog nekünk zenélni, és akkor még nézzük meg a címet. Hypnotique Dance, egy hipnotikus tánc, aki zenél nekünk, a gyerekek, elmondjam nektek, hogy Viktor Árk fog nekünk zenélni, aki egyébként Bobby Orlandóval nagyon-nagyon nagy összeköttetésben volt annak idején a 80-as években, és azért azok a zenék is nagyon jók, amiket Orlandótól kapott. Na hát ezt nem Orlandótól kapta, de azért nem lesz gyenge ez sem.

ígértem nektek az adás elején egy fél óra tiszta zenét, amikor nem beszélek, hát az a fél óra olyan lesz, hogy lelkalappal ezt ígérem nektek, és hogy kivel indítom, hát nem is tudom, hogy a Bronski Beat vagy Kinky Go zenéjen, de én úgy döntök, hogy Kinky Go fog jönni, úgyhogy egy fél órára egy kicsit én nagyon-nagyon hallgatni fogok, átadom a szavakat a zenének ebben a fél órában, csak is nagyon-nagyon olyan kifinomult zenék jönnek, amiket a Whitefülűek nagyon fognak élvezni. Közben Csoki Zsolti Druszám azt kérdezi, hogy van-e Durán Durán? Hát hogy ne lenne, persze, hogy van Durán Durán. Úgyhogy még az is lehet, hogy ma még játszom tőlük is zenét. Ha úgy gondolod, hogy játszak, akkor kicsit később fogunk játszani Durán Duránt. Viszont most a zenei igények nagyon-nagyon a csúcson.

Az hölgyeim és uraim, ennyi volt a zenei összeállítása, amire azt mondom, hogy ezek olyan zenék, hogy nem szabad belebeszélni. Egyébként ennek a zenének a címe magyarul az Édeltelme csodálatos. Na hát ez azért nem azt jelenti, hogy ebben a gyenge 10 percben már nem is hallgatunk jó zenét, mert hát még mindig nagyszerű zenék jönnek, és hát ugye már gyenge 10 percen van, de azért nem maradtak műsorvezető nélkül, ígérem.

Az hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a retro zenei összeállítását. Ilyen a High Energy a 80-as évekből. Én nagyon-nagyon értékes stílusnak tartom ezt, és hát gyűjtöm, még majd mutogatom is természetesen. Hogy mekkora a zenei állomány, szerintem soha nem lesz vége ennek a retro zenei összeállításnak, mert olyan nagy és olyan sok jó, és még jobb zenék vannak. Egyébként ne feledjétek, hogy 20 órától Live Man itt van veletek, és hát ugye folytatódik az élő műsor. Közben Simon barátunk sütött 25 darab palacsintát. Kár, hogy messze laksz, mert azért csak átugranák, mondjuk egy 5-öt simán bevállalnék. Aztán Csoki Zsolti meg az állománnyal dolgozik, hát elég szép állomány van, lesz tojás druszám. És ugye közben hallgatta a Super DJ rádiót, Encsike azt mondja, hogy köszönjük szépen, Zsolt, én minden percét élveztem, szuper voltál, puszcsika, Encsike. Hát Encsike, nagyon örülök, hogy tetszett a zenei összeállítás, és hát István barátom is azt mondja, hogy köszöni a zenei összeállítás. Gyerekek, örülök, hogyha ilyen sok embernek tetszett a műsor. Igyekszem, és azért azt ne feledjétek, hogy kedden itt vagyok veletek. Mit fogok hozni? Hát nem árulom el, de nagyon-nagyon igényes zenéket fogok hozni kedden 20 órától. Dream Dance a főszerepben, de most hozok neked klasszikus technozenét. Az is hasonlít a Dream Dance zenei műfajhoz, de most klasszikus technót hozok. Nagyon jó lesz, én annyira élveztem a válogatást, hogy nagyon, tehát nekem is bejött a zenei összeállítás. Közben hát kedves kollégám azt kérdezi, hogy ráhúzok-e? Ráhúzok, csak mondd meg, hogy mire húzzak rá. Gondolom a műsoridőre, Live Man késni fog egy kicsit. Hát van mivel ráhúzni, Fable Time a következőkben, úgyhogy na még nem köszönök el tőletek. Megnézzük, hogy mennyit késik, kedves kollégánk. Na hát szóljon, még mindig a jobbnál jobb muzsika.

hát gyerekek, hogyha már ugye energy, vagyis energikus zenét hoztunk, és hát ki volt a 80-as években az energiában, vagyis az energikus muzsikában a legjobb Bobby Orlando, hát akkor hallgassunk meg tőle egy muzsikát, hisz nem Morris, ez pedig itt az Romeo együttes.

Nagyon szép esét kívánok, itt az Bégy Zsirály keresztül, Irújból vasárnap. Pál de Gulier Madár áldásával.

akkor az egy a bankos szerintem. A harmadik szint. Csak magyar zenék. Egy helyen a bongdenszólban.

Ó, akkor DJ's Put and Jewel, ti közöse, alias Prince DJ's. A bon korszak visszaköszön.

Na vissza a 2000-es éveket azt mondom, vagyis 2000-től 2007-ig. Na jó, legyen 90-től teljesen 2007-ig.

0: A Club Sandwich. Nagyon már nem tudok érteni a karácsonyra. Annó. Bevallom őszintén. Az apám közöttel én nőttem fel. Nem pedig hupikék törpikén keresztül. Jó, az is volt.
1: Mit mondtál most?

Na, azt kaptam mondani, ez a Budapest parádé jön vissza. Na, itt még zenék mentek. És partizni mentek le az emberek. Na, ez kéne vissza. Meg 2007-ig tartott.

de mikor mondod rá. Hát akkor ezek a szerelmes számok, a nyári számok. Itt a Spirit Radio, remkérdez, hogy adszodok. Itt a Spirit Radio.hu, ott lehet olvasni Viber számunkat.

the bass drum, bass drum, bass drum, bass drum.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió.
2: In the in the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
1: Kattanj ránk!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Szuper DJ Rádió. Kattonj rá!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Super DJ Radio. Hungarian web radio station.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
1: Spring is my love. You saw spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.